0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled. Megújulhat a debreceni nagyállomás, alternatív vízzel öntözik a közterületek növényeit a városban. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Svájci és német példák alapján újítaná meg a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub. A tervek szerint a vasútállomás és a távolsági buszpályaudvar egy helyre kerülne, így az utasok könnyebben válthatnának a két közlekedési mód között. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv csaknem 7,8 milliárd forintot biztosít. A nagyállomás, valamint a tram train és a villamos hálózat fejlesztésének előkészítésére. A tervezés már elindulhat, a jelenlegi állomás akadálymentesítését pedig liftek építésével jövőre kezdenék meg, írja a De Hír. A Magyar Közlekedési Klub azt is részletezi, érdemes lenne a vágányok fölé építeni a buszpályaudvart, így minimálisra csökkenthetnék az átszállási távolságot. Alternatív megoldást dolgozott ki a debreceni vízmű ZRT a városi közterületek növényzetének öntözésére a tartós szárazság miatt. Debrecenben már több napja elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ezért fontos, hogy a locsoláshoz ne az ivóvízkészletet használják. A vízmű olyan vizet biztosít az öntözéshez, amely nem csökkenti a város ivóvízkészletét. Ezzel a közterületek növényzetének gondozása a vízkorlátozás idején is folytatható, miközben a város ivóvízkészleteit is kímélik. A megoldás a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hiszen a száraz időszakban különösen nagy jelentősége van annak, hogy az ivóvizet elsősorban a lakossági felhasználásra tartsák fenn. Számol be róla a dehir.hu. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Strickler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni, sérült bőrfelületre, nyálka hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába vehetni.
0: Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Halló!
2: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

0: a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. Sok vendéget remélnek még a hazai fürdők és strandok. A zene nem csak szórakoztat, hanem az egészségünkre is hatással lehet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Lassan vége a nyári szünetnek, ilyenkor nem csak a diákok készülnek az új tanévre, az iskolák is hozzákezdtek a szükséges felújításokhoz. A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási munkákat. A nyári időszak azért is ideális erre, mert a munkálatok így nem zavarják a tanítást. Az intézményekben egyebek mellett kisebb javításokat és nagyobb felújítási feladatokat is elvégeznek. A tankerület célja, hogy a tanév kezdetére minden szükséges munka elkészüljön, és szeptemberben rendezett megfelelő állapotú környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat, írja a De Hír. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekordvendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
2: A zene nem csak a hangulatunkat dobhatja fel, hanem a mentális egészségünkre is pozitív hatással lehet. Ezt vizsgálja a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzora. Váradi Judit szerint a zene a gyerekek érzelmi fejlődését is segítheti, de idősebb korban például a demencia megelőzésében és kezelésében is fontos szerepe lehet. Kutatásainak eredményeit kollégájával Szabó Istvánnal egy rangos kanadai világkonferencián is bemutatta. A szakemberek szerint egyre több országban keresik annak a lehetőségét, hogyan lehetne a zenét tudatosan a mentális egészség támogatására használni, írja az unidep.hu. A zene tehát nem csak szórakoztat, hanem ránk is hat, mi pedig a legjobb dallamokkal gondoskodunk róla, hogy ebből ma se legyen hiány itt a Best FM-en. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Két hajdúbihari útszakasz is az ország legveszélyesebbjei között. A betegellátás nem állhat le a közelgő hosszú hétvégén sem. Emut fogtak Hajdúsámsonban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Két hajdúbihari közlekedési gócpont is bekerült az ország 20 legveszélyesebb útszakasza közé. A Magyar Közút friss listája az elmúlt 3 év baleseti adatai és az útviszonyok alapján készült. A balesetek számán túl azok súlyosságát is figyelembe véve. Hajdúnánás a 11., Debrecen pedig a 15. a listán. A hajdúnánási Tiszavasvári úti szakaszon 17-es, a debreceni részen pedig 16-os a súlyozott baleset szám. A listán összesen 104 baleseti gócpont szerepel, vagyis megyénk két útszakasza országos összevetésben is kiemelkedően kockázatosnak számít. Részletek a Haonon. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az országos vérellátószolgálat főigazgatója.
4: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Szokatlan vendég miatt riasztották a debreceni állatkertet egy emu kóborolt Hajdúsámsonban. Az állat olyan helyen volt, ami sem számára, sem az emberek számára nem volt biztonságos, ezért a rendőrök segítségével körbekerítették. Ezután az Ódebrecen gondozói befogták, majd az állatkerti szakemberek elszállították. Az emu jelenleg karanténban van, az állatorvosi vizsgálatokon is átesett. Egyelőre úgy tűnik, nincs komolyabb baja, most nyugodt körülmények között pihenheti ki a hajdúsámsoni kalandot, számolt be róla a Hajdú Press. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak. Gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, a csillagok szerint a rendkívül praktikusan gondolkodik, amely révén valami kézzelfogható értéket teremthet. Az alkotó folyamatot a mostani nagy tettereje is magabiztossága hajtja. Mika, pénzügyi téren nem számíthat túl sok jóra, bár nagyon vonzónak tűnik a megoldás, hogy egyszerűen ne foglalkozzon vele, ön is tudja, hogy ez lehetetlen. Ikrek, egy nagy lehetőség előtt áll, de az elvégzendő munka sokkal több kihívást tartogat, mint hitte volna, ezt megérezvén tétovázni kezd. Rák, tisztázon néhány félreértést, hogy csak a szépre emlékezzen. Új fejezet kezdődik az életében, ragadja meg az alkalmat, incsen búcsút a múlt szellemeinek, aztán forduljon a szép új világ felé. Oroszlán, önnek a legfőbb problémát nem a pénz okozza, hanem a céltalanság. Döntse el, hogy milyen irányba tart, és hogyan fog eljutni az útja végéig, ettől a helyükre kerülnek a dolgok. Szűz, meg kellene hoznia egy döntést, de sajnos mindig ugyanoda tér vissza. Nem sikerül kibillenteni a dolgokat a jelenleg

elveszíti az irányítást, nem sokára sikerül újra magához ragadni a gyeplőt. Bak, egy kis motivációs csodákra képes, eddig jó indulattal sem lehetett volna lelkesnek nevezni a mostani új feladat végzésekor, de alig ha nem lesz egy új kollégája, aki serkentőleg hat őre. Bízöntő, a jövő héten számíthat gondjai megoldódására, hivatása terén is előbbre juthat egy jó ötlete segítségével. Ha egy kis betegség gondot okozott, az is elmúlik, most minden jól alakul. Alak. A csillagok szép időszakot ígérnek, szinte semmi nem állhat most az elképzelései útjába, derűs, kellemes napokat élvezhet egy szeretett személy oldalán. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: jutott eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A legérdekesebb tünemény, mellyel az emberi életben találkozhatunk, az emberi jellem. Semmi nem olyan érdekes, meglepő, kiszámíthatatlan, mint a folyamat, melynek során egy ember elárulja jellembeli sajátságait. Bármit mutat is a világ, tájakat és természeti csodákat, a földi flóra és fauna beláthatatlan változatait, semmi nem olyan sajátos, mint egy-egy ember jelleme. S mert a jellem maga az ember, hasztalan iparkodunk eltitkolni azt. Jellemét éppen olyan kevéssé rejtegetheti az ember, mint ahogy testi lényét nem tudja elrejteni semmiféle kötsapka. Ideig óráig viselhetünk az életben álszakált és áruhákat, de egy pillanatban lehúr rólunk minden jelmez, és megmutatkozik a valóság. Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végül is elárulja igazi jellemünket.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás, alternatív vízzel öntözik a közterületek növényeit a városban. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Svájci és német példák alapján újítaná meg a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub. A tervek szerint a vasútállomás és a távolsági buszpályaudvar egy helyre kerülne, így az utasok könnyebben válthatnának a két közlekedési mód között. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv csaknem 7,8 milliárd forintot biztosít. A nagyállomás, valamint a tram train és a villamos hálózat fejlesztésének előkészítésére. A tervezés már elindulhat, a jelenlegi állomás akadálymentesítését pedig liftek építésével jövőre kezdenék meg, írja a De Hír. A Magyar Közlekedési Klub azt is részletezi, érdemes lenne a vágányok fölé építeni a buszpályaudvart, így minimálisra csökkenthetnék az átszállási távolságot. Alternatív megoldást dolgozott ki a debreceni vízmű ZRT a városi közterületek növényzetének öntözésére a tartós szárazság miatt. Debrecenben már több napja elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ezért fontos, hogy a locsoláshoz ne az ivóvízkészletet használják. A vízmű olyan vizet biztosít az öntözéshez, amely nem csökkenti a város ivóvízkészletét. Ezzel a közterületek növényzetének gondozása a vízkorlátozás idején is folytatható, miközben a város ivóvízkészleteit is kímélik. A megoldás a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hiszen a száraz időszakban különösen nagy jelentősége van annak, hogy az ivóvizet elsősorban a lakossági felhasználásra tartsák fenn. Számol be róla a tehír.hu. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Strickler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni, sérült bőrfelületre, nyálkára, a hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába vehetni.
2: Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

Picit kiskecéztünk. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Ébredezünk a várossal együtt, és hát a jövő hetünk az igazán karneváli lesz. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 15-e szombat van, hogyha jól látom, még mindig jól látom. És hát van ugye a Máriák ünnepelnek, úgyhogy őket köszöntjük. Majd nem az az igazán nagy Mária, nem, de ti ebből láttunk már egyébként Lászlókból, Tamásokból sokat, úgyhogy így van ez jól. Azért a Máriákat köszöntjük, mert azért ma is köszöntük biztos egy pár Máriát, attól függetlenül, hogy most a nagy névnap vagy a kicsi. A katolikus naptárban a nagy boldogasszony ünnepe is. Egyébként Debrecenben napos, száraz nap jön. Reggel, úgy hajnali órákban én 16-18 fok volt, most már 22-23-24 körül járunk, és ugyan 33 fok körül fog tetőzni a dolog, egy csapadék nélküli, sajnos csapadék nélküli nap vár megint csak ránk. A délelőtt még kellemes, de gyorsan melegszik a levegő, ezért víz, sapka, naptej kerüljön a hétvégi csomagba. Ezt üzenjük mindenkinek, hogy mivel megyünk tovább, The Magic Key, ez lesz a dalnak a címe. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát érezzük magunkat nagyon-nagyon jól, mert hogy a nyárnak egy újabb napja néz ránk. Piña colada, ezt pedig meg tudják majd tőlünk nyerni, mert hogy a tortának ilyen íze van, a Monami kávézó és cukrászda jó voltából, hogyha valaki pedig még nem tette volna meg a kötelezőt, bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tudja regisztrálni azt a születésnapos, aki ma vagy sok-sok évvel ezelőtt ezen a napon látta meg a napvilágot. Vanti, Kulti, The Magic Key, ez a folytatás.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

A közlekedésünk annyira bonyolult lesz a következő időszakban, meg a maiban, meg úgy egyáltalán úgy általánosan, hogy jó, hogyha mindenki csak keresi, figyeli, megtalálja, mert hogy sok minden van, ugye közlekedési gyorssegély két munkaterület, ma 8 és 18 óra között a Bartók Béla út és a Csigekert körforgalomnál a 14-es, 14Y-os, 42-es, 43-os busz telelő útvonalon jár, a Mester utca felé a Kenézi kampusz megálló kimarad, a 14-esnél, a 42-esnél a Pesti utca is, a Füredi úti munkák hétfő reggelig érintik a 33-as, 71-es, 71-ás, 71-hás, 971-es járatokat. A Zégner tér, illetve a Nagy Állomás felé a Malom Park, az Egyetem Sugár út és a Honvéd utca helyett a Dózsa György és a Csemete utca útvonalán lesz majd használható. Sok mindent fognak ma megtudni, nem csak a közlekedésről, hanem természetesen a jövő hétről is, amit agyig van rakva programokkal, de ez a hétvége is érintett ebben erősen, úgyhogy mindenkinek segítünk, hogy megtalálja az igazit. Berkes Oliver pedig hoz nekünk egy fantasztikus dalt, ahol annyira fogunk világítani abból a toronyból, amennyire az csak lehet, mert hogy ez a Best FM, ahol szeretjük az érzelmes dalokat, a vidám dalokat, a lendületes dalokat, meg úgy mindent. De Berkes Oliver dala, az most hozzá fog tenni a naphoz.

Nőben a boldogság, ez volt a dal címe, a Hooligans előadásában hallottuk. Talk to you, ez pedig a következő lesz, és én programot szeretnék ajánlani, ha délelőtt családi felfedezésre vágynának. 10 óra 30-kor indul a Botanikus Kert titkai, nagyjából 45 perces vezetett séta. Találkozunk Móricz Zsigmond úti bejáratnál, lesz majd az Agora, vagy Botanikus Kert belépő szükséges ide. Esőben a program elmarad, ennek esélye nincs. Az Agora hétvégén 10 és 18 óra között tart egyébként nyitva. Bent pedig 12-kor és 15 órakor űrfizika show, 14 órakor zenélő villámok várják a látogatókat. Ezek az Agora belépővel látogathatóak egyébként. A férőhelyek érkezési sorrendben történnek. Megyünk majd a belváros irányába, már ami a programokat illeti, de előtte még nézzük meg az egyik legfontosabb programunkat. Szerintem ez most az, hát meglehetősen jó dolgokat várunk most el a Lokitól, akik ugye a DVSC játszani fog az Eto FC Győrrel, ugye ez lesz a lényege a holnapi napunknak. És a 16 óra 30-kor mérjük össze a Győrrel az erőnket, és közben jönnek a kérdések, hogy lesz-e játék. Lesz játék. A következő percekben majd kiderül, hogy mi a játéknak a kérdése, mert hogy vannak jegyeim. Talk to you. Ez pedig már a folytatás itt a Besten, úgyhogy tessék egy picit elővenni, felhangosítani, elindulni, mert hogy ez a nap is elkezdődött. Szombat van, amikor is a Máriák ünnepelnek. Pont ugye a hónap felénél, 8-15-én. Augusztus van még.

Ikonikus dalok, hihetetlen ívek, és hát ezzel megyünk tovább, mármint ezzel a lendülettel nagyjából. Sok-sok ötletünk van a mai napra, hogyha valaki még nem találta volna meg az igazit. Belváros szeretem. Van egy ilyen ingyenes szombati kör tulajdonképpen. A belvárosi nap három tempóban, 11 és 12 között ingyenes tárlatvezetés indul a Debreceni Kerékpáros Múzeumban, úgyhogy a Katona Attila barátunk ott fog válni. Attila imádja a kerékpárokat, agyig van tetoválva mindenféle kerékpára, egy nagyon jó arc, hogyha szeretnének találkozni egy igazán komoly figurával, aki képben van egyébként a kerékpáros történetekben és történelemben, akkor mindenképpen találkozzanak vele is. Délután 3-tól 5-ig Virágudvar kic lesz a Gambrinus közben arcfestéssel, kézműveskedéssel és fajátékokkal. 3:30-kor pedig a Réti Tibi bácsi koncertje. 5-kor Mazsoret bemutató jön, este 6-tól 10-ig lesz majd két szabadtéri DJ program is, egyébként a Piac utca 28C és a 38 előtt. Hétvégi sétáulca miatt 90Y Pósa utca felé nem érinti a Kis Templom és Petőfi tér megállókat. Ez volt a közérdekű. Ami ettől is fontosabb, hogyha gondolják, küldjék el nekünk, mert érdekel bennünket, hogy a Loki vajon hanyadik helyen áll, cserében pedig vannak nálam jegyek, ezeket fogjuk örökkel megosztani. Tehát keressük a tabellát, mondják el, hogy jelenleg a Loki hanyadik helyen áll. Egy síren nálunk a folytatás, jövünk majd a friss hírekkel. A dal címe pedig az, hogy Shape of You.

0: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. Sok vendéget remélnek még a hazai fürdők és strandok. A zene nem csak szórakoztat, hanem az egészségünkre is hatással lehet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lassan vége a nyári szünetnek, ilyenkor nem csak a diákok készülnek az új tanévre, az iskolák is hozzákezdtek a szükséges felújításokhoz. A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási munkákat. A nyári időszak azért is ideális erre, mert a munkálatok így nem zavarják a tanítást. Az intézményekben egyebek mellett kisebb javításokat és nagyobb felújítási feladatokat is elvégeznek. A tankerület célja, hogy a tanév kezdetére minden szükséges munka elkészüljön, és szeptemberben rendezett megfelelő állapotú környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat, írja a Dehír. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
0: A zene nem csak a hangulatunkat dobhatja fel, hanem a mentális egészségünkre is pozitív hatással lehet. Ezt vizsgálja a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzora. Váradi Judit szerint a zene a gyerekek érzelmi fejlődését is segítheti, de idősebb korban például a demencia megelőzésében és kezelésében is fontos szerepe lehet. Kutatásainak eredményeit kollégájával Szabó Istvánnal egy rangos kanadai világkonferencián is bemutatta. A szakemberek szerint egyre több országban keresik annak a lehetőségét, hogyan lehetne a zenét tudatosan a mentális egészség támogatására használni, írja az unidep.hu. A zene tehát nem csak szórakoztat, hanem ránk is hat, mi pedig a legjobb dallamokkal gondoskodunk róla, hogy ebből ma se legyen hiány itt a Best FM-en. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.
3: Na kösz, Évi, találkozunk a következő órában. Mit szeretnél? Bibi Rexa? Jó lesz, hogy a hírek egy kicsit? Aha. New Religion, ez lesz a dal címe.

Remek felvételek és dalamok után egy pici gerjedés, de már itt is vagyok. Hát egyszerűen hatás alatt vagyok. Szabó Sanyi barátom küldött egy nagyon szép dolgot, a Szentendrei rendőrségi intézkedés. Hogyha valaki nem jutotta volna még be a keresői, vagy Szentendre és rendőrség, akkor ezt tegye meg. Hát zseniális. Tehát egyszerűen nem tudok napirendre térni el fölött. Nagyon-nagyon durva. Tényleg komoly dolgok vannak. Amikor úgy valaki kap valami olyan jellegű hatalmat, amit próbál jól alkalmazni, de látszik, hogy nincs meg hozzá az intellektusa, nagyjából ez látszódik itt, és nem szeretném kiterjeszteni az összes rendőre, mert nagyon sokan vannak köztük, akik nagyon jó fejek, és nagyon rendben vannak, rengeteg rendőrrel dolgozunk együtt rendezvényről rendezvényre, de azért van egy-két renitens kivétel, kíváncsi lennék, hogy a rendőrök mit mondanak erre a speciális intézkedésre, nagyon-nagyon komoly. Na, szóval jó reggelt kívánunk még mindig mindenkinek töretlenül, de utána olyan 33-35 fok lesz majd, esőre nem számolunk egyelőre, a botanikus kert lehet jó választás, hogyha valaki szeretne egy jó programot, illetve a belvárosi sétát is érdemes ezt majd megnézni, amiről beszéltünk már korábban. De most ami fontos, hogy ugye megkérdeztük hallgatóinkat, hogy hanyadik helyen van a Loki, és a nyolcadikat húzta be egytől egyig mindenki, úgyhogy Kerekes Arnoldnak szeretnék gratulálni, ő lett az első két darab jegy. Ugye mai napon lesz még, de hát ezért kell bennünket figyelni, mert hogy benne van a levegőben. Stevie Wonder nálunk a folytatás, aki a tipikus Stevie Wonder-es vicceket most nem fogom elmondani, de annyira jó volt pedig, arra is érdemes rákeresni. No, Szentendrét nézzük meg, jó Szentendre, rendőrség intézkedés, imádni fogják. TikTok, YouTube, mindegy.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsi cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsi, a lemezbezárt érték.
2: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.

A Léta és a Budai Nagy Antal kereszteződésében ott ilyen problémák vannak, nem működnek a jelzőlámpák, és hogy ebből kialakult valami eszméletlen káosz, ezt tudtuk meg a rendőrei, vagy azok, akik éppen ezzel foglalkoznak, akár a közút munkatársai, ha hallják a rádiót, akkor szóljon már vissza, hogy mi lehet itt a probléma, mert hogy hallgatóink meglehetősen kikerültek a komfortzónájukból, és ott állítólag probléma van. Ha valakinek van valamiféle jelzése arról, vagy lát valamit onnan, akkor azt küldje el nekünk, 3933 104, hát ide várjuk. Jöjjön az első a mai napra, már ami a sportot illeti, az elmúlt hétre, hát érdekes volt.

figyeltünk mindenre is. Délután 17:30-kor Deac ZVSC 2 városi derbit rendeznek MB3-ból a Dóczi utcai sportkampuszon. A belépés díjtalan, de Deac mindhárom bajnokiát megnyerte eddig. 10-2 a gólkülönbség, és vezeti a tabellát. Szerdán 4-0-ra verte egyébként a Tarpát. A Loki első csapata a múlt vasárnap 1-0-ra pedig Szitává verte a Nyíregyházát, és remélhetőleg holnap is majd ez fog történni. Jó, nem mondom, hogy Szitára, 1-0 lett a vége, de maradjunk annyiban, hogy egy fantasztikus gólt láthattunk, és hogy egyébként egy jó hangulatú meccs volt, ahol azért látszik, hogy a Loki aranylábú csapata felülkerekedett erősen. Most ez lesz nálunk a folytatás, Rúzsa Magdolnával megyünk tovább, lesznek még információk, de nyilván a legfontosabbak és a legropogósabbak mindig azok, amelyek önöktől jöttnek, úgyhogy várjuk ezen üzeneteket. 30 9 33 104 6 500 540, itt fogjuk tudni ezen számokon keresztül fölvenni a kapcsolatot és közzétenni, hogy segítsünk azoknak, akik erre rászorulnak, és sokan vannak az utakon, akik szeretnék, hogyha lenne információjuk. Most élsz, ez a dal címe, mekkora valóság van ebben, és jól tette Máté Péter annó, hogy megírta ezt a dalt.

Ő volt Bonnie Tyler, aki járt itt Debrecenbe valamikor, emlékszem, ki lett maxolva, de tényleg itt volt. Talán azt hiszem, a kerekestelepi fürdőben volt valami nagyobb szabású rendezvény, és ott lehetett vele találkozni. Na hát én összegyurmáztam itt sok-sok mindent, ami segítheti önöket, benneteket ebben az egész napban, és hát amerre én elindulnék, az a Ludas Matyi például. Két ingyenes beltéri könyvtári ötlet egyébként a meleg utánra. Az Újkerti könyvtárban Jerik utca 17-19 alatt 14 és 16 óra között a Ludas Matyi köré épülő kézműveskedés, filmvetítés, társasozás várja főként a 3-8 éves gyerekeket. A BEM tér 19 D alatti központi könyvtárban pedig ma látható utoljára Paul McCartney mini kiállítása a zenei művészeti részlegen. Jó lesz lehet akkor, hogyha a szabadtéri programok közé beiktatnánk valami hűvösebbet is, de egyébként a musical rajongók is megkapják a magukét, hiszen a Nagy Erdei szabadtéri színpadon 8:30-kor kezdődik a Forever Broadway gála koncert, 90 perces szünet nélküli műsorban ismert hazai és nemzetközi musical slágerek szólalnak majd meg. Többek között egyébként Furedi Nikolett, Dancs Anna Mária, Vágó Zsuzsi és Szabó P. Szilveszter előadásában. Az esemény belépőjegyes, a jegypénztár 1 órával a nézőtér 45 percre a kezdés előtt nyit, hogyha mégis közbeszólna az időjárás, az eső nap, hétfő, augusztus 17-e, ugyancsak 20-30 lesz, de nem fog beleszólni az időjárás, jó idő lesz. Estére egyébként azt mondják többen is, most egy pár ilyen rendezvényre hivatalosak vagyunk, ahol már érdemes meleg ruhát magunkkal vinni, csak úgy lenne az kerek. Na, tehát ennyi Morricone nekem, aki eszembe jutott, és hogy onnan szabadon megérkezik majd a Morriones, aki vagy Morrione, talán nem tudom, meg lehet a helyesebb kifejezés, a dal címe viszont az, hogy ez az ára, és utána kerestem a srácnak, és olyan, mint hogyha a Dash meg az Aria így összefutott volna ebbe az egy szemébe, de egyébként meg jól csinálja, és a zeneileg meg elindulnak benne olyan gondolatok, mint például ez. Egy kis óvatos felütés. Pam, pam. Erre már halljuk, hogy valami izgalmas történik. A dal pedig amúgy rendben van. Ez az ára.

0: két hajdúbihari útszakasz is az ország legveszélyesebbjei között. A betegellátás nem állhat le a közelgő hosszú hétvégén sem. Emut fogtak Hajdúsámsonban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Két hajdúbihari közlekedési gócpont is bekerült az ország 20 legveszélyesebb útszakasza közé. A Magyar Közút friss listája az elmúlt 3 év baleseti adatai és az útviszonyok alapján készült, a balesetek számán túl azok súlyosságát is figyelembe véve. Hajdúnánás a 11., Debrecen pedig a 15. a listán. A hajdúnánási Tiszavasvári úti szakaszon 17-es, a debreceni részen pedig 16-os a súlyozott baleset szám. A listán összesen 104 baleseti gócpont szerepel, vagyis megyénk két útszakasza országos összevetésben is kiemelkedően kockázatosnak számít. Részletek a Haonon. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az országos vérellátószolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Szokatlan vendég miatt riasztották a debreceni állatkertet egy emu kóborolt Hajdúsámsonban. Az állat olyan helyen volt, ami sem számára, sem az emberek számára nem volt biztonságos, ezért a rendőrök segítségével körbekerítették. Ezután az Ódebrecen gondozói befogták, majd az állatkerti szakemberek elszállították. Az emu jelenleg karanténban van, az állatorvosi vizsgálatokon is átesett. Egyelőre úgy tűnik, nincs komolyabb baja, most nyugodt körülmények között pihenheti ki a hajdúsámsoni kalandot, számolt be róla a Hajdú Press. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.
3: Köszönjük szépen, szép hangok után, szép hangok jönnek, de lesznek benne csúnya szavak. 50 Cent, PIM.

0: egy zene, amiben minden benne van. Tehát ez volt az most, amit most hallottuk. 3 perccel vagyunk egyébként 10:45 után, és hát közben itt vannak bennünk a gondolatok. Már ami a születésnaposokat illeti, úgyhogy őket fogjuk most így górcső alá venni. Ruzsinszky Erzsébetet köszönti lánya, René, Barbie és Szilvike. Tehát lányai, nagyon szeretünk, ezt üzenik neki. Szegi Józsefnét, Máté, Hanna, Tom és René köszöntik az édes nagymamát, akit imádnak, és hát a világ legjobb nagymamájáról lévén szó. Csukott szemmel is sikerül neki vért vennie bárkitől. Benne van ebben 40 évnyi rutin. Ez ilyen Dracula. Dracula is tudta. Valószínűleg vérvétellel foglalkozik, úgyhogy mindenképpen köszönjük, hogy biztosítja számunkra ezt a lehetőséget. Szegi Józsefnének köszönjük a munkáját, és hát üzenjük, hogy nagyon jó fej lehet, mert imádja a családja. Nagy Sándort a kedvenc húga köszönti. Elég kerek, 40-es az a szám. Így nagyon szurkolunk a család nevében, hogy nyerjen. Nagy lenne a meglepődés. Igazi ezermesterről van szó. Superbyte. Na meglátjuk. Szent Miklósi Vandát köszönti Zalán Máté Áron és a keresztszülei, 16 esztendős lett. Tolvaj Gyurit keresztszülei, 36 éves. Gyuri egy nagyon szorgalmas fiatalember, rengeteget dolgozik. Most vannak építkezés közben egyébként. Minden a családja és a pici lánya Szonya. Jó egészséget kívánunk neki és a családjának. Átadtuk. Ignát, Eliza, Veronikát, anya, apa, mama és a tesó köszönti. 9 esztendős lett az örök mozgó. Az angol tudása pedig már a korát felülírja. Nagyon jó. Horvátné Hollik Andreát és fia is túl. Ezt küldték, nem tudom. Lehet, hogy együtt ünnepelnek. 5 éves lett egyébként. Szerintem a kisfiú, igen, ő lehetett 5 éves, mert valószínűleg a Horvátné csak minimális esetben van erre esély, hogy ő az anyám. Valahogy egybeírtátok ezt. Apa és Hetti köszöntenek egyébként téged is túl. Én legalábbis így látom. Bettina, Deniz, anya és fia, megint csak egy hasonló jellegű üzenet. 10 éves, Ritka, anya és fia, mikor együtt születnek, mint ők, csak 20 év különbséggel egyébként. Boldog születésnapot kívánunk, apa, Nolan és Mira. Átadtuk. Válek Csabát, családja, felesége és 3 gyermeke, Zsófi, Peti és Dia köszöntik, 50 esztendős, apa, taxi, mindenki, időben, mindenhol. Ja, hogy mi lehet az üzenet, nem tudom, de szerintem ők tudják. Szőlősi Gyulát, családja köszönti, 90 esztendős, szeretettel köszöntjük apánkat, 6-szoros nagypapát, 5-szörös dédpapát, apósunkat 90. születésnapja alkalmából, augusztus 15-én kívánjuk neki a jó egészséget és szűnni nem akaró életkedvet, ez a legfontosabb. Szatmári Gábort, felesége és kislánya köszöntik, 37 esztendős, a legjobb férjről van szó, és legjobb családapáról. Korcsvárosné Laki Katalint, anyósa Magdi köszönti, a menyemetemet köszöntöm, aki olyan, mintha lányom lenne. De ezek a legjobb kapcsolatok. Kurtján János, lánya Kurtján Tíma köszönti, 61 esztendős, Nánási Rebekát, apa és anya, Szűz Liliánát pedig anya, apa és Dani köszöntik, hajrá Lili, így szól, még 3 év. Aztán utána lesz valami nagy fordulat az életben, ez számomra nem derül ki, de ti biztosan tudjátok. Na, próbálj meg elkapni valahogy a születésnapost.
1: Jó napot kívánok, Bányászi Körjéve vagyok.
0: Szia, Viki! Julika nénitől kaptam meg a számod. Az lenne a lényeg, hogy tudod, készültök a VB-re, és szeretnénk, hogyha elmondanál róla egy pár gondolatot, mint sportolói szemmel.
1: Igen.
0: Ez így oké? Csak hogy most jó neked?
1: Igen.
0: Jó, oké. Jó, oké, szupi. Na, oké, várjál, indítok. A Flex HD versenyző Bányász Viktória Éva van itt velünk, aki remélhetőleg össze tudja foglalni, hogy mire készülnek most, illetve hogy mi van most a Flex HD-val. Szia, Viki!
1: Szia!
0: Gyerünk, Viki! mondd el, hogy mire készültök, hova mentek, stb. Jó? Vagy újra kezdem, jó?
1: Jó.
0: Szóval itt van velünk Bányász Viktória Éva. Viki, mi fog történni a Flex HD-val? Milyen versenyre készültök most éppen?
1: Sziasztok, most éppen a világbajnokságra készülünk, ami Pamplónában lesz megtartva szeptember elején, illetve közepén. Az utánpótlásnak a szeptember elején lesz ez a rendezvény. Nekünk felnőtteknek pedig 9-én fogunk majd indulni. Ez egy elég nagy megméretetés számunkra, mint utánpótlás, mint felnőtt korosztályban. Nagyon izgulunk, nagyon keményen hajtunk, és reméljük, hogy minél jobban fogunk tudni teljesíteni ezen a versenyen, és természetesen nagyon jól fogjuk rajta érezni magunkat.
0: Oké, Viki, segíts már nekem, mert én úgy emlékszem, azért pár Flex HD bálon már lehet, hogy találkoztunk, és még lehet, hogy az elején még tök pici is voltál, hogy te már a felnőtteknél vagy?
1: Igen, én, nekem ez az első írom a felnőtt.
0: Ja, aha, tehát most értél oda így korba, jó? Igen, figyelj, nem fogunk tovább itt kertelni igazából a családod nevezetbe, mert tudjuk, hogy ma lettél 18 éves, úgyhogy a Monami kávézó és cukrászda várt téged egy piña colada tortával, és mi vagyunk a Best FM, és csak köszönteni akartunk, meg hallani a drága hangod.
1: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.
0: Keresd majd rá, jó? Monami cukrászda, le van ott adva a neved, edzél tovább, Julika nénitől én kértelek el, és a családod üzenő nagyon büszke rád, úgyhogy ölelünk, puszilunk, boldog születésnapot.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia.
1: Viszont.
0: Milyen édes volt, egyen meg a szívét. Hogy ott edzenek egyébként most is a Flex HD-nál, mindenki ott rója a köröket, meg csinálják a különböző feladatokat, és hát az volt a szerencség, hogy Laurinhez Julika néni sikerült elkapni gyorsan, úgyhogy meg tudtuk lepni a mai ünnepeltet is. Remélhetőleg önök között is sokan örömködnek a mai napon. Isten éltessen mindenkit, a Monami kávézó és cukrászda, a piña colada tortája pedig most nem az önök élet, hanem a kedvenc élsportolónké. Úgyhogy meg készülnek a VB-re, jól is jön az a torta. Bee Gees nálunk a folytatás. Ez a Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény út 178.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a csillagok szerint a rendkívül praktikusan gondolkodik, amely révén valami kézzelfogható értéket teremthet. Az alkotó folyamatot a mostani nagy tettereje is magabiztossága hajtja. Bika, pénzügyi téren nem számíthat túl sok jóra, bár nagyon vonzónak tűnik a megoldás, hogy egyszerűen ne foglalkozzon vele, ön is tudja, hogy ez lehetetlen. Ikrek, egy nagy lehetőség előtt áll, de az elvégzendő munka sokkal több kihívást tartogat, mint hitte volna, ezt megérezvén tétovázni kezd. Rák, tisztázon néhány félreértést, hogy csak a szépre emlékezzen. Új fejezet kezdődik az életében, ragadja meg az alkalmat, incsen búcsút a múlt szellemeinek, aztán forduljon a szép új világ felé. Oroszlán, önnek a legfőbb problémát nem a pénz okozza, hanem a céltalanság. Döntse el, hogy milyen irányba tart, és hogyan fog eljutni az útja végéig, ettől a helyükre kerülnek a dolgok. Szűz, meg kellene hoznia egy döntést, de sajnos mindig ugyanoda tér vissza. Nem sikerül kibillenteni a dolgokat a jelenlegi szintről, vigyázzon, talán élete nagy lehetőségét szalasztja el. Mérleg, ha elszokott a kiegyensúlyozott táplálkozástól és a rendszeres alvástól, akkor igyekezzen újra rászorítani magát mindezekre, a szervezete megsínyli a mostani bánásmódot. Skorpió, nem szívesen adja át a munkát másnak, azt gondolja, hogy csak ön tudja rendesen elvégezni, de ne akarjon állandóan bizonyítani, a makacság nem vezet jóra, fogadja el a segítséget. Nyilas, ezek a hetek sok feladattal látták el, most érkezett el a csúcs, mikor a túlterheltségtől úgy érzi, hogy elveszíti az irányítást, nem sokára sikerül újra magához ragadni a gyeplőt. Bak, egy kis motivációs csodákra képes, eddig jó indulattal sem lehetett volna lelkesnek nevezni a mostani új feladat végzésekor, de alig ha nem lesz egy új kollégája, aki serkentőleg hat önre. Vízöntő, a jövő héten számíthat gondjai megoldódására, hivatása terén is előbbre juthat egy jó ötlete segítségével, ha egy kis betegség gondot okozott, az is elmúlik, most minden jól alakul. Alak. A csillagok szép időszakot ígérnek, szinte semmi nem állhat most az elképzelései útjába, derűs, kellemes napokat élvezhet egy szeretett személy oldalán.

0: Megújulhat a debreceni nagyállomás, alternatív vízzel öntözik a közterületek növényeit a városban. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Svájci és német példák alapján újítaná meg a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub. A tervek szerint a vasútállomás és a távolsági buszpályaudvar egy helyre kerülne, így az utasok könnyebben válthatnának a két közlekedési mód között. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv csaknem 7,8 milliárd forintot biztosít. A nagyállomás, valamint a tram train és a villamos hálózat fejlesztésének előkészítésére. A tervezés már elindulhat, a jelenlegi állomás akadálymentesítését pedig liftek építésével jövőre kezdenék meg, írja a De Hír. A Magyar Közlekedési Klub azt is részletezi, érdemes lenne a vágányok fölé építeni a buszpályaudvart, így minimálisra csökkenthetnék az átszállási távolságot. Alternatív megoldást dolgozott ki a debreceni Vízmű Zrt. A városi közterületek növényzetének öntözésére a tartós szárazság miatt. Debrecenben már több napja elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ezért fontos, hogy a locsoláshoz ne az ivóvízkészletet használják. A vízmű olyan vizet biztosít az öntözéshez, amely nem csökkenti a város ivóvízkészletét. Ezzel a közterületek növényzetének gondozása a vízkorlátozás idején is folytatható, miközben a város ivóvízkészleteit is kímélik. A megoldás a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hiszen a száraz időszakban különösen nagy jelentősége van annak, hogy az ivóvizet elsősorban a lakossági felhasználásra tartsák fenn. Számol be róla a dehir.hu. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Strickler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni, sérült bőrfelületre, nyálka hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
0: Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot, és kerüljük a tűző napfényt. A hírek

Household nálunk is az Ába The Girl, ami az egyik nagy kedvencem egyébként, és hogy nem tudom, mi van az elejé szerkesztő, amit akart tőlem, mert egyszerűen kiváló felvételeket tolt egymás után. You Girl érkezik, és a Move Into The Sun, amit nagyon szeretünk, Németi Pisti, neki szerintem benne van a tracklistájában, tracklistájában, azt mondtam? Szóval a tracklistjében, mert hogy valahogy így alakul jól, tehát hogy vannak olyan slágerek, amik egyszerűen bekerülnek ezekbe a szettekbe. 11 óra után is folytatjuk itt a Best FM-en, és hát amit tudni kell, hogy most már körülbelül olyan 30 fok van, délután a 33-34 fok várható, úgyhogy mindenképpen egy száraz dolog elé nézünk, mert hogy eső az meg nem fog jönni, és ha már itt koncentrálunk az eseményekre, a holnapi Loki meccsre indulók különösen készüljenek majd vízzel, mondom újra, vízzel és napvédelemmel, mert hogy kemény lesz a holnapi nap. Na nézzük, Move Into The Sun, ez a folytatás.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.

Los Lobos után Ace of Base, csak hogy itt maradjunk valahol a 90-es évek derekán. Ma este különleges útra indul a Zsuzsi erdei vasút csillagvonata. Egyébként a szerelvén 19 órakor rajtol a Rújtel utcai állomásról, és 3-as egyenjáról 22:30-kor indul majd vissza. A Természetházánál 20 és 22:30 között kézműves vásár és kiállítások várják az érdeklődőket. 20 óra 15-kor baglyok világával ismerkedtettem, és 8:30-kor éjszakai erdei túra, 21:15-től pedig egy kellemes csillagász vezetésével majd elkezdődnek a programok. A program egyébként belépő egyes online jegyvásárlás pedig elérhető. Zárt cipő és vékony esti felső kell majd a jó szórakozáshoz. Ezt kérték a szervezők.

More Than Words, Extreme, fú, istenem, nem tudom, mik vannak itt zeneileg. Szenzációs, ezek voltak egyébként gyerekkorunkat, tehát volt, akinek beárnyékolta a gyerekkorát, volt, akinek pedig magassá tette. Egy a lényeg, hogy ott voltak, ezek az extrémes fiúk voltak, először ilyen fekete körömlakban zenéltek, és egyszerűen nem értettük ezt a világot. Na, hogy mi indul? Jövő héten, kedden indul a Virágkarnevál, augusztus 18-23-ig tartó programsorozata. Kedden 15 órától táncol a város, 16 órától megnyílik az ingyenes Galiba gyermekfesztivál, ami zseniális lesz. 19.30-kor rajtol a Night Ride, 20 órakor a Pazó lesz majd, 21 órakor a klasszikusok éjszakája jön majd, szerdán 17 órakor Galiba felvonulás, 20 órakor a 4SZ, csütörtökön 8-kor nappali, 20 órakor pedig éjszakai karneváli felvonulás lesz, majd ott találkozhatunk. Keddestétől szombat éjfélig fényfestés színesíti a belvárost. A Night Ride és esti programok idején pedig változik az 1-es és a 2-es villamos rendje. Indulás előtt mindenképpen nézzenek rá majd a DKV friss híreivel. Phil Collins-szal búcsúzom, és hogy Enikő jön utánam, ez garantálja a jó hangulatot. Érezzék jól magukat, hallgassanak sok Best FM-et, és legyenek nagyon szerelmesek. Ezt kívánom mindenkinek. Szép napot kívánok, Szabó Tomit hallották, ez a Best FM.

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. Sok vendéget remélnek még a hazai fürdők és strandok. A zene nem csak szórakoztat, hanem az egészségünkre is hatással lehet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lassan vége a nyári szünetnek, ilyenkor nem csak a diákok készülnek az új tanévre, az iskolák is hozzákezdtek a szükséges felújításokhoz. A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási munkákat. A nyári időszak azért is ideális erre, mert a munkálatok így nem zavarják a tanítást. Az intézményekben egyebek mellett kisebb javításokat és nagyobb felújítási feladatokat is elvégeznek. A tankerület célja, hogy a tanév kezdetére minden szükséges munka elkészüljön, és szeptemberben rendezett megfelelő állapotú környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat, írja a De Hír. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
2: A zene nem csak a hangulatunkat dobhatja fel, hanem a mentális egészségünkre is pozitív hatással lehet. Ezt vizsgálja a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzora. Váradi Judit szerint a zene a gyerekek érzelmi fejlődését is segítheti, de idősebb korban például a demencia megelőzésében és kezelésében is fontos szerepe lehet. Kutatásainak eredményeit kollégájával Szabó Istvánnal egy rangos kanadai világkonferencián is bemutatta. A szakemberek szerint egyre több országban keresik annak a lehetőségét, hogyan lehetne a zenét tudatosan a mentális egészség támogatására használni, írja az unidep.hu. A zene tehát nem csak szórakoztat, hanem ránk is hat, mi pedig a legjobb dallamokkal gondoskodunk róla, hogy ebből ma se legyen hiány itt a Best FM-en. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.
4: Célállomás
1: Debrecen.
4: Pozíció
1: 104,6 MHz.

0: szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény út 178.

Billie Eilish dala után már szólnak a zenei kedvencek, méghozzá a déli kívánság műsorban, így augusztus 15-én jöhetnek a zenei választások. Hogyha már valakinek megvan, akkor itt vagyok, 30 9 33 104 6, de csöröghetnek is éppen szabad a vonal 500 540. Ez a kívánság műsor telefonszáma. Robi kérésére érkezik a Cosmix, aztán pedig Anna választására Pink és a Szóvát, aztán pedig folytatom a kérésekkel, amiket addig összegyűjtök, jó? Úgyhogy töltsük együtt a ma délutánt, mint ahogy mindig most is, Marvai Szűcsenikő a mikrofonnál.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Jó napot, egy zenét szeretnék kérni.
0: Szia, és elárulod nekem a neved?
1: Máté vagyok.
0: Hallgatlak, Máté, mi lenne az?
1: A Csavargót lehet kérni.
0: Megnézem, jó, hogy mikor játszottuk utoljára. Fogom tudni hozni, és kinek szóljon?
1: Mindenkinek, aki hallgatja.
0: Na, biztos van valaki, sulitása, tesó, anyukád, valaki, akinek szeretnél üzenni.
1: Anyukám, jó munkát neki.
0: Ki biztos hallgatja akkor a rádiót, és örülni fog neki, hogy küldtél egy dalt.
1: Igen.
0: Legyen szép napod, Máté, ügyes voltál. Szia!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Két hajdúbihari útszakasz is az ország legveszélyesebbjei között. A betegellátás nem állhat le a közelgő hosszú hétvégén sem. Emut fogtak Hajdúsámsonban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Két hajdúbihari közlekedési gócpont is bekerült az ország 20 legveszélyesebb útszakasza közé. A Magyar Közút friss listája az elmúlt 3 év baleseti adatai és az útviszonyok alapján készült, a balesetek számán túl azok súlyosságát is figyelembe véve. Hajdúnánás a 11., Debrecen pedig a 15. a listán. A hajdúnánási Tiszavasvári úti szakaszon 17-es, a debreceni részen pedig 16-os a súlyozott baleset szám. A listán összesen 104 baleseti gócpont szerepel, vagyis megyénk két útszakasza országos összevetésben is kiemelkedően kockázatosnak számít. Részletek a Haonon. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az országos vérellátószolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Szokatlan vendég miatt riasztották a debreceni állatkertet, egy emu kóborolt Hajdúsámsonban. Az állat olyan helyen volt, ami sem számára, sem az emberek számára nem volt biztonságos, ezért a rendőrök segítségével körbekerítették. Ezután az Ódebrecen gondozói befogták, majd az állatkerti szakemberek elszállították. Az emu jelenleg karanténban van, az állatorvosi vizsgálatokon is átesett. Egyelőre úgy tűnik, nincs komolyabb baja, most nyugodt körülmények között pihenheti ki a hajdúsámsoni kalandot, számolt be róla a Hajdú Press. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500

Robi írt nekem a 39-33-104-6-ra, hogy szeretné meglepni a barátnőjét, a Scatman Joe-val. Azért is, mert hogy annó, amikor a szalagavató táncoltak, akkor ez volt a közös zenéjük, bár külön osztályban táncoltak, de erre a dalra ismerkedtek meg a próbák alatt. Akkor egy kis nosztalgiázás a Best FM-en, itt a 104.6-on. I'm a

0: nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.
2: Itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A leg

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

Debrecen zenei kedvencei, a Best FM, itt a 104.6-on a szombat délutánban szóltak, a hallgatóink válogatták össze az elmúlt két órában, hogy mi pörgött, viszont most már a végéhez érkeztünk a kívánság műsornak. Érkezik a szeptember, az életre valók betétdel a Nóri választására, és még egy Back to Black is hamarosan belefér, úgyhogy ezekkel a dalokkal fogom zárni a déli kívánság műsort. Az egy órás zenei maraton után pedig a délutánt is együtt töltjük.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás, alternatív vízzel öntözik a közterületek növényeit a városban. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Svájci és német példák alapján újítaná meg a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub. A tervek szerint a vasútállomás és a távolsági buszpályaudvar egy helyre kerülne, így az utasok könnyebben válthatnának a két közlekedési mód között. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv csaknem 7,8 milliárd forintot biztosít. A nagyállomás, valamint a tram train és a villamos hálózat fejlesztésének előkészítésére. A tervezés már elindulhat, a jelenlegi állomás akadálymentesítését pedig liftek építésével jövőre kezdenék meg, írja a De Hír. A Magyar Közlekedési Klub azt is részletezi, érdemes lenne a vágányok fölé építeni a buszpályaudvart, így minimálisra csökkenthetnék az átszállási távolságot. Alternatív megoldást dolgozott ki a debreceni vízmű ZRT a városi közterületek növényzetének öntözésére a tartós szárazság miatt. Debrecenben már több napja elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ezért fontos, hogy a locsoláshoz ne az ivóvízkészletet használják. A vízmű olyan vizet biztosít az öntözéshez, amely nem csökkenti a város ivóvízkészletét. Ezzel a közterületek növényzetének gondozása a vízkorlátozás idején is folytatható, miközben a város ivóvízkészleteit is kímélik. A megoldás a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hiszen a száraz időszakban különösen nagy jelentősége van annak, hogy az ivóvizet elsősorban a lakossági felhasználásra tartsák fenn. Számol be róla a dehir.hu. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Strickler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni, sérült bőrfelületre, nyálka a hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába vehető.
2: Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: A filmfumlán nem tudom, szóltak-e már, hogy a Kassai úton a főnistánokkal szemben a bére, vagy a kis kertes házaknál mérik annyira egyfelől érkezőket.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. Sok vendéget remélnek még a hazai fürdők és strandok. A zene nem csak szórakoztat, hanem az egészségünkre is hatással lehet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lassan vége a nyári szünetnek, ilyenkor nem csak a diákok készülnek az új tanévre, az iskolák is hozzákezdtek a szükséges felújításokhoz. A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási munkákat. A nyári időszak azért is ideális erre, mert a munkálatok így nem zavarják a tanítást. Az intézményekben egyebek mellett kisebb javításokat és nagyobb felújítási feladatokat is elvégeznek. A tankerület célja, hogy a tanév kezdetére minden szükséges munka elkészüljön, és szeptemberben rendezett megfelelő állapotú környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat, írja a Dehír. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
0: A zene nem csak a hangulatunkat dobhatja fel, hanem a mentális egészségünkre is pozitív hatással lehet. Ezt vizsgálja a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzora. Váradi Judit szerint a zene a gyerekek érzelmi fejlődését is segítheti, de idősebb korban például a demencia megelőzésében és kezelésében is fontos szerepe lehet. Kutatásainak eredményeit kollégájával Szabó Istvánnal egy rangos kanadai világkonferencián is bemutatta. A szakemberek szerint egyre több országban keresik annak a lehetőségét, hogyan lehetne a zenét tudatosan a mentális egészség támogatására használni, írja az unidep.hu. A zene tehát nem csak szórakoztat, hanem ránk is hat, mi pedig a legjobb dallamokkal gondoskodunk róla, hogy ebből ma se legyen hiány itt a Best FM-en. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt. A hírek

Hello mindenkinek, szuper szombat délután, remélem, hogy már ráhangulódtak a hétvégére. Mi itt vagyunk, indulhat is a délután, jönnek a jó zenék és persze a lazulás. Hogyha már túl vannak az ebéden, a bevásárláson vagy éppen a semmittevésen, akkor is maradjanak velünk, hiszen én hozom a hétvége zenei kedvenceit a mikrofonnál, Morvai Szűcs Enikő. Töltsük együtt a következő pár órát, és ha nincs program, akkor se baj, mi adunk hozzá egy kis jó zenét akkor is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélkülem?
2: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
6: 200 literes felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.

Néken Sugárdala szólt itt a Best FM-en a 104.6-on. Augusztus 15-e van, ami ugye azt jelenti, hogy azért még van pár hetünk a nyárból, úgyhogy semmi pánik, inkább használjuk ki, de azért nagyon-nagyon durva, hogy már itt a nyár vége. Ne szomorkodjunk, inkább nézzük meg, hogy mondjuk mi az, ami még hiányzik ebből a nyárból, mi az, amit még meg tudunk tenni. Egy utolsó balatoni csobbanás, egy jó kis buli, egy spontán kirándulás, vagy mondjuk egyszerűen csak egy olyan délután, amikor semmit nem kell csinálni. Írják meg nekem. És hát ugye itt Debrecenben mindig az augusztus utolsó pár hete is nagyon-nagyon mozgalmasan zajlik, hiszen kezdődik a karneváli hét, nagyon-nagyon sok programra lehet majd ellátogatni a következő időszakban, szóval itt Debrecenben biztosan nem fogunk unatkozni, érdemes átböngészni a hivatalos oldalát a Debreceni Virágkarneválnak, a Facebook oldalakat is, hiszen folyamatosan láthatjuk eseményekben, hogy mire lehet számítani, meg persze mi is beszámolunk ugye ezekről. Szóval szerintem mi nem fogunk unatkozni, de biztos vagyok benne, hogy azért a gyerkőcök nem annyira várják már a szeptemberi tanévkezdést, ami valóban egy karnyújtásnyira van, na de ne szaladjunk még ennyire előre, bőven van még idő arra, hogy a nyári időszakot egy kicsit élvezzük, egy kicsit lazuljunk, és ehhez hozom én is a zenei kedvenceket a folytatásban.

0: változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás. Itt leszek. Nemecsek.
3: Itt leszek.
2: Leszik.
3: Itt leszek.
2: Richter.
4: Itt leszek.
2: Weiss.
5: Itt leszek.
2: Csele.
6: Itt leszek.
2: Kolnai.

0: 104.6. Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: A hétvége zenei kedvencei szólnak itt a 104.6-on a szombat délutánban, és hát ugye említettük, hogy augusztus 15-e van, hamarosan vége a nyárnak, és hát most már lassan a gólyák is gyülekeznek, és ők is útnak indulnak. Szinte hihetetlen, egy szempillantás alatt eltelt. Nem csak ez a nyári időszak, hanem ha csak belegondolunk abba, hogy még most volt év eleje, és már megint szeptember lesz hamarosan, és már az ősz, meg majd az év vége, akkor komolyan mondom, így kapkodjuk a fejünket, én legalábbis így gondolom. Viszont még most a következő két hétre fókuszáljunk és koncentráljunk. Ugye mondtam, hogy a Debreceni Virágkarnevál miatt azért nagyon sok program lehetőség lesz, de én mondanék egy nagyon közeli programot, ami a mai napon lesz, és akár ellátogathatunk. A Zsuzsi-erdei vasúttal ugyanis egy csillagvonatra tudunk felszállni a mai napon, 7 órától kezdődik a program, legalábbis akkor indul az állomásról a Zsuzsi-erdei vasút, és hát lesz itt minden, emlékszoba kiállítás, megismerhetjük a baglyok világát, erdei túra az éjszakai erdőben, és persze csillagles is. Mert ugye a Perszeidák meteorrajnak augusztus 12-én volt a tetőpontja, amikor ugye a részleges napfogyatkozás is. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy a következő napokban és még a utána lévő napokon nem láthatunk hullócsillagot, hiszen lényegében a Perszeidákról szól az egész augusztus, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ma is nagyon-nagyon sok hullócsillagot lehet majd elcsípni a Perszeidák nyomában a Zsuzsi-erdei vasúttal. Részleteket találhatnánk egyébként a hivatalos oldalon és a Facebook oldalon is, egy tök jó kikapcsolódási lehetőség akár a mai napra.
1: Hey yo, Jace. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Say something to her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: zenét.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Két hajdúbihari útszakasz is az ország legveszélyesebbjei között. A betegellátás nem állhat le a közelgő hosszú hétvégén sem. Emut fogtak Hajdúsámsonban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Két hajdúbihari közlekedési gócpont is bekerült az ország 20 legveszélyesebb útszakasza közé. A Magyar Közút friss listája az elmúlt 3 év baleseti adatai és az útviszonyok alapján készült, a balesetek számán túl azok súlyosságát is figyelembe véve. Hajdúnánás a 11., Debrecen pedig a 15. a listán. A hajdúnánási Tiszavasvári úti szakaszon 17-es, a debreceni részen pedig 16-os a súlyozott baleset szám. A listán összesen 104 baleseti gócpont szerepel, vagyis megyénk két útszakasza országos összevetésben is kiemelkedően kockázatosnak számít. Részletek a HAON-on. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az országos vérellátószolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Szokatlan vendég miatt riasztották a debreceni állatkertet egy emu kóborolt Hajdúsámsonban. Az állat olyan helyen volt, ami sem számára, sem az emberek számára nem volt biztonságos, ezért a rendőrök segítségével körbekerítették. Ezután az Ódebrecen gondozói befogták, majd az állatkerti szakemberek elszállították. Az emu jelenleg karanténban van, az állatorvosi vizsgálatokon is átesett. Egyelőre úgy tűnik, nincs komolyabb baja, most nyugodt körülmények között pihenheti ki a hajdúsámsoni kalandot, számolt be róla a Hajdú Press. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: A hírek

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0630 2010 9306, a szombat délutánban is itt várom az üzeneteket, ugye, hogyha valaki éppen úton van, és ne adj Isten balesetet, vagy mondjuk trafit látott, akkor mindenféleképpen osszák meg velem, hogy én is tudjak segíteni a közlekedőknek. És ugye említettem, hogy jövő héten indul a karneváli hét, hiszen hamarosan itt van az augusztus 20-a, amikor kiteljesedik a karneváli hét, és ugye akkor lesz a tetőpont, a virágkarneváli felvonulás, a nappali és az esti felvonulás is, mert ugye már újra van esti felvonulásunk is, ráadásul most sokkal hosszabb útvonalon mennek végig, illetve több lelátóra is van lehetőség az esti felvonuláson is. Na de mikor is indul a karneváli hét, és mivel? Hát augusztus 18-án, vagyis kedden nyitja meg majd a kapuit a Botanika Expo, akkor lesznek a Táncol a Város programsorozatoknak a kezdőpontja, a közösségi tér is akkor fog megnyílni, ugye a Dósa Nádor téren, ahol folyamatosan lesznek programok, például már augusztus 18-án délután 3 órától a Debrecenben lévő civil szervezetek és a vállalatok mutatkoznak be, 16 órától pedig közösségi viráskocsi díszítés lesz majd, tehát mindez augusztus 18-án. Közösségi tánc a Mozdulj Debrecen közreműködésével, mini Táncol a Város, mesezenekar, érkezik majd a szerbiai külföldi tánccsoport, a Batala Mundo nemzetközi tánccsoport, és éjszakai Táncol a Város program is lesz majd 18-án. És ez csak az egyik része a városnak, mert hogy most konkrétan a közösségi térről beszéltem, de augusztus 18-án nyit majd a Galiba Gyermekfesztivál, aznap este lesz majd a Night Ride felvonulás, a karneváli hét egyik leghangulatosabb programeleme, fényfestés is lesz majd, klasszikusok éjszakája, szóval nagyon sok mindennel készültek a szervezők. Folyamatosan be fogunk mi is róla számolni, de ahogy mondtam, augusztus 18-án, vagyis kedden startol a virágkarneváli hét.

Debrecen zenei kedvencei a hétvégén is itt a Best FM rádióban, és nem szeretnék igazából senkit zorgatni, de csak úgy jelzem, hogy nem sokára indul az esti kívánság műsor. Van egy pár kérés, amit már írtak nekem a hallgatók, de azzal nehéz lenne megtöltenem 2 órát, úgyhogy még bőven szeretnék mellé jó sok üzenetet, úgyhogy írjanak, hívjanak bátran már most is, lehet 500-540. Ez az egyik kívánságvonalunk, ahol engem az élő műsorban lehet elérni, de írhatnak is az SMS és Viber számunkra, ez a 30-as 933-1046. Nem sokára startolunk, úgyhogy időzítsék be a kedvencüket akkorra, amikorra a legjobbnak gondolják, már elérhetőek ezek a telefonszámok.

Köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat! A Mária bibliai eredetű női név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Az utóbbi 100 évben viszont a legtöbbször anyakönyvezett női név. Számos híres hölgy viselte vagy viseli ezt a nevet. Többek között a bibliai Szűz Mária, Mária Magdolna az Új Szövetségből, Mária Callas operai énekesnő, Marie Curie fizikus, Jászai Mari színésznő, Mednyászki Mária, 18-szoros világbajnok asztali teniszező, Törőcsik Mari színésznő, Mária Terézia és Anzsú Mária királynő, és nem utolsó sorban ön kedves Mária, aki most a rádiót hallgatja.

0: te zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás, alternatív vízzel öntözik a közterületek növényeit a városban. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Svájci és német példák alapján újítaná meg a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub. A tervek szerint a vasútállomás és a távolsági buszpályaudvar egy helyre kerülne, így az utasok könnyebben válthatnának a két közlekedési mód között. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv csaknem 7,8 milliárd forintot biztosít. A nagyállomás, valamint a tram train és a villamos hálózat fejlesztésének előkészítésére. A tervezés már elindulhat, a jelenlegi állomás akadálymentesítését pedig liftek építésével jövőre kezdenék meg, írja a De Hír. A Magyar Közlekedési Klub azt is részletezi, érdemes lenne a vágányok fölé építeni a buszpályaudvart, így minimálisra csökkenthetnék az átszállási távolságot. Alternatív megoldást dolgozott ki a debreceni Vízmű ZRT a városi közterületek növényzetének öntözésére a tartós szárazság miatt. Debrecenben már több napja elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ezért fontos, hogy a locsoláshoz ne az ivóvízkészletet használják. A vízmű olyan vizet biztosít az öntözéshez, amely nem csökkenti a város ivóvízkészletét. Ezzel a közterületek növényzetének gondozása a vízkorlátozás idején is folytatható, miközben a város ivóvízkészleteit is kímélik. A megoldás a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hiszen a száraz időszakban különösen nagy jelentősége van annak, hogy az ivóvizet elsősorban a lakossági felhasználásra tartsák fenn. Számol be róla a dehir.hu. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Strickler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelőt le kell mosni, sérült bőrfelületre, nyák a hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába vehet.
2: Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.
0: És most
1: indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Morvai Szűcs Enikő, indul a kívánság műsor, jöhetnek a kedvenc dalok, a kérések, az üzenetek, és persze a jó kívánságok is. Hogyha van valaki, akinek szeretnének üzenni, vagy van egy dal, ami nélkül nem telhet el szombat, akkor ne tartsák magukban. És hát augusztus 15-e van, míg nyakig benne vagyunk a nyárban, úgyhogy használjuk ki ezt a délutánt is. Ti kértek, mi pedig hozzuk a kedvenceket. Jó, kezdjük is, ez már a Talk to You Brigi kérésére.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.

vagyok a szombat délután egy újabb kéréssel, mert hogy írtak nekem a 3933-1046-ra többen is, de Laci választásával érkezem a folytatásban. Ő írt nekem, hogy a gyerekek nagyon szívesen hallgatnának valamit a Bordó sárkánytól, de hát gondolom, az nincs rajta a Best FM listáján. Igen, ezt jól gondolod, ez nagyon érdekes lenne. Ezért inkább kérném a Coco Jumbo-t, annak mindenki örülne, Zsófi és Lacika pedig kifejezetten. Úgyhogy akkor nekik szól már a Coco Jumbo a folytatásban, és Gyúk Gyümönt az Ocean Drive-val jön hamarosan Zolika kérésére.

0: Ezt a FM Rádió, tessék!
1: Hello, Éva vagyok. A kívánság műsorban szeretnék kérni egy dalt. A 2005-ös Eurovíziós Dalfesztiválnak a győztes dalát. Egy görög énekesnő, Helena Papanová.
0: És jó, kinek szóljon majd a dal?
1: Jó. Hát ezt én szeretném kérni, mert már nagyon régen hallottam.
0: Jó, rendben.
1: És úgy örülnék, ha most újra
0: hallhattam. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
1: Köszönöm, hello.

A hétvégi kedvencek szólnak itt a Best of FM-en a 104.6-on. Nagyon sok üzenetem futott be már így az SMS és Viber számunkra, úgyhogy mondom is szépen sorban, mindjárt érkezik Barbie választása. Ő egy Bruno Mars felvételt szeretne meghallgatni, úgyhogy mindjárt ezt játszom. Aztán írt nekem Viki, hogy szia, szeretnék kérni egy szép bombon számot. Mindjárt ez jön. Előtte viszont még Etelka választását játszom. A gyerek kicsit szírott a Jennifer-től. Bogamérból a Kovács családnak szól a folytatásban.

Az esti kívánság műsort hallgatják itt a Best FM-en a 104.6-on. Írt nekem Anikó, hogy sziasztok, egy dalt szeretnék kérni a barátnőmnek, Eszternek, és üzenem neki, hogy köszönöm azt, hogy mindig meghallgat, akkor is, amikor éppen semmi kedvem beszélni, és hogy a legrosszabb napokon is fel tud vidítani. Remélem, én nagyon sok közös emlék vár ránk, vigyázz magadra, és legyen szép napod. Remélem, hogy hallgatja Eszter is a rádiót. Aztán András írt nekem, hogy nagyon boldog 39. születésnapot a világ legcsodásabb feleségének és Iker anyukájának, Kién Sponga Anikónak. Te vagy a családunk motorja, szíve és ragyogása. Dalkérés nincs, de feltételezem, hogy ezért írtál nekünk a kívánság műsorban, úgyhogy Anikónak is szívből gratulálunk, és boldog születésnapot!

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. Sok vendéget remélnek még a hazai fürdők és strandok. A zene nem csak szórakoztat, hanem az egészségünkre is hatással lehet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lassan vége a nyári szünetnek, ilyenkor nem csak a diákok készülnek az új tanévre, az iskolák is hozzákezdtek a szükséges felújításokhoz. A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási munkákat. A nyári időszak azért is ideális erre, mert a munkálatok így nem zavarják a tanítást. Az intézményekben egyebek mellett kisebb javításokat és nagyobb felújítási feladatokat is elvégeznek. A tankerület célja, hogy a tanév kezdetére minden szükséges munka elkészüljön, és szeptemberben rendezett megfelelő állapotú környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat, írja a Dehír. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
2: A zene nem csak a hangulatunkat dobhatja fel, hanem a mentális egészségünkre is pozitív hatással lehet. Ezt vizsgálja a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzora. Váradi Judit szerint a zene a gyerekek érzelmi fejlődését is segítheti, de idősebb korban például a demencia megelőzésében és kezelésében is fontos szerepe lehet. Kutatásainak eredményeit kollégájával Szabó Istvánnal egy rangos kanadai világkonferencián is bemutatta. A szakemberek szerint egyre több országban keresik annak a lehetőségét, hogyan lehetne a zenét tudatosan a mentális egészség támogatására használni, írja az unidep.hu. A zene tehát nem csak szórakoztat, hanem ránk is hat, mi pedig a legjobb dallamokkal gondoskodunk róla, hogy ebből ma se legyen hiány itt a Best FM-en. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

Ezt a FM és az Esti Kívánság műsor itt a 104.6-on, még mindig szólnak a zenei kedvencek, jönnek az üzenetek is. Szeretnék olvasni egy nagyon kedves üzenetet, amit Ibi írt nekem. Sziasztok, szeretettel küldenék egy dalt anyukámnak. Nem mondom el neki elégszer, hogy mennyire hálás vagyok azért, amit tett értem az elmúlt évek során. Köszönöm a sok türelmet, a szeretetet és a támogatást. Remélem, hogy tudja, mindig számíthat rám. És köszönöm, hogy én is mindig számíthatok rá. Nagyon szeretlek. Ibi, anyukád, remélem, hogy hallgatja a rádiót, mert hogy a következő dal már neki szól a folytatásban.

esti kívánság műsort hallgatják itt a Best FM rádióban a 104.6-on. Kaptam egy üzenetet Hello-ból, Mártól szeretném kérni az Égett a nap című számot, és küldeném Noelkének, aki 2,5 éves, és nagyon szereti. Ó, Noel, akkor hangosítsátok fel a rádiót. Hey!

SMS-ek egymás után 39-33-104-6. Írt nekem Roli, hogy sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni a páromnak. Mostanában egy kicsit nehezebb időszakunk van. Szeretném, hogyha tudnál, továbbra is nagyon fontos nekem, és nem szeretném feladni azt, amit együtt felépítettünk. Remélem, hogy hamarosan újra több időnk lesz egymásra. Szeretlek és hiányzol egyébként. Én most 2 hónapig külföldön dolgozom, ezért is nehéz nekünk. Hát remélem, hogy újra egymásra fogtok találni úgy, ahogy kell. Nyilván most a távolság is nagyon-nagyon nehéz nektek, de lehet, hogy erősebbé fogja tenni a kapcsolatotokat. Voltam.

8 perc múlva vége az esti kívánság műsornak itt a Best FM-en, úgyhogy lassan, de biztosan én most már elköszönök. Nagyon köszi, hogy ma is velem tartottak, és persze köszönöm a rengeteg üzenetet, meg a kívánságot. Remélem, hogy jól telt a délután, meg sikerült egy kis jó hangulatot hozni. Nem tűnök el sokáig, holnap reggel megint én jövök, úgyhogy ha felkeltek, kapcsolják be a rádiót, tekerjenek a 104,6 MHz-re, és már itt leszek, együtt töltjük a vasárnapit is, jó? Addig is pihenjenek, vigyázzanak magukra, legyen szuper az este, jó szórakozást, hogyha éppen útnak indulnak, és találkozunk holnap reggel. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Változatosan. Változatosan. Best FM.
1: Két hajdúbihari útszakasz is az ország legveszélyesebbjei között. A betegellátás nem állhat le a közelgő hosszú hétvégén sem. Emut fogtak Hajdúsámsonban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Árván Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Két hajdúbihari közlekedési gócpont is bekerült az ország 20 legveszélyesebb útszakasza közé. A Magyar Közút friss listája az elmúlt 3 év baleseti adatai és az útviszonyok alapján készült, a balesetek számán túl azok súlyosságát is figyelembe véve. Hajdúnánás a 11., Debrecen pedig a 15. a listán. A hajdúnánási Tiszavasvári úti szakaszon 17-es, a debreceni részen pedig 16-os a súlyozott baleset szám. A listán összesen 104 baleseti gócpont szerepel, vagyis megyénk két útszakasza országos összevetésben is kiemelkedően kockázatosnak számít. Részletek a HAON-on. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodnia a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az országos vérellátószolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Szokatlan vendég miatt riasztották a debreceni állatkertet egy emu kóborolt Hajdúsámsonban. Az állat olyan helyen volt, ami sem számára, sem az emberek számára nem volt biztonságos, ezért a rendőrök segítségével körbekerítették. Ezután az Ódebrecen gondozói befogták, majd az állatkerti szakemberek elszállították. Az emu jelenleg karanténban van, az állatorvosi vizsgálatokon is átesett. Egyelőre úgy tűnik, nincs komolyabb baja, most nyugodt körülmények között pihenheti ki a hajdúsámsoni kalandot, számolt be róla a Hajdú Press. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Olyan ő, hogy

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
2: Nem élünk rá.
3: Nagyon kell nekik az emberek. Segíteni szeretnék.
2: Siessetek.
1: Jól van. Nem, tudni, hogy eltűnt.
3: Hogy érted?
1: A szemüveg a táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
3: Elég pipák lesznek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás, alternatív vízzel öntözik a közterületek növényeit a városban. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Svájci és német példák alapján újítaná meg a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub. A tervek szerint a vasútállomás és a távolsági buszpályaudvar egy helyre kerülne, így az utasok könnyebben válthatnának a két közlekedési mód között. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv csaknem 7,8 milliárd forintot biztosít. A nagyállomás, valamint a tram train és a villamos hálózat fejlesztésének előkészítésére. A tervezés már elindulhat, a jelenlegi állomás akadálymentesítését pedig liftek építésével jövőre kezdenék meg, írja a De Hír. A Magyar Közlekedési Klub azt is részletezi, érdemes lenne a vágányok fölé építeni a buszpályaudvart, így minimálisra csökkenthetnék az átszállási távolságot. Alternatív megoldást dolgozott ki a debreceni Vízmű ZRT a városi közterületek növényzetének öntözésére a tartós szárazság miatt. Debrecenben már több napja elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ezért fontos, hogy a locsoláshoz ne az ivóvízkészletet használják. A vízmű olyan vizet biztosít az öntözéshez, amely nem csökkenti a város ivóvízkészletét. Ezzel a közterületek növényzetének gondozása a vízkorlátozás idején is folytatható, miközben a város ivóvízkészleteit is kímélik. A megoldás a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hiszen a száraz időszakban különösen nagy jelentősége van annak, hogy az ivóvizet elsősorban a lakossági felhasználásra tartsák fenn. Számol be róla a dehir.hu. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Strickler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni, sérült bőrfelületre, nyálka hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába vehetni.
2: Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

0: igazi Best FM-es kedvenc, az Ankara Echoes és a Benny Áll. És hát ezzel a dallal zárjuk most a Club Best of első óráját, de a hírek után folytatjuk.
1: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. Sok vendéget remélnek még a hazai fürdők és strandok. A zene nem csak szórakoztat, hanem az egészségünkre is hatással lehet. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Lassan vége a nyári szünetnek, ilyenkor nem csak a diákok készülnek az új tanévre, az iskolák is hozzákezdtek a szükséges felújításokhoz. A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási munkákat. A nyári időszak azért is ideális erre, mert a munkálatok így nem zavarják a tanítást. Az intézményekben egyebek mellett kisebb javításokat és nagyobb felújítási feladatokat is elvégeznek. A tankerület célja, hogy a tanév kezdetére minden szükséges munka elkészüljön, és szeptemberben rendezett megfelelő állapotú környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat, írja a De Hír. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: A zene nem csak a hangulatunkat dobhatja fel, hanem a mentális egészségünkre is pozitív hatással lehet. Ezt vizsgálja a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzora. Váradi Judit szerint a zene a gyerekek érzelmi fejlődését is segítheti, de idősebb korban például a demencia megelőzésében és kezelésében is fontos szerepe lehet. Kutatásainak eredményeit kollégájával Szabó Istvánnal egy rangos kanadai világkonferencián is bemutatta. A szakemberek szerint egyre több országban keresik annak a lehetőségét, hogyan lehetne a zenét tudatosan a mentális egészség támogatására használni, írja az unidep.hu. A zene tehát nem csak szórakoztat, hanem ránk is hat, mi pedig a legjobb dallamokkal gondoskodunk róla, hogy ebből ma se legyen hiány itt a Best FM-en. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás. Ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.

0: két Hajdú-Bihari útszakasz is az ország legveszélyesebbjei között. A betegellátás nem állhat le a közelgő hosszú hétvégén sem. Emut fogtak Hajdú-Sámsonban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Két Hajdú-Bihari közlekedési gócpont is bekerült az ország 20 legveszélyesebb útszakasza közé. A Magyar Közút friss listája az elmúlt 3 év baleseti adatai és az útviszonyok alapján készült, a balesetek számán túl azok súlyosságát is figyelembe véve. Hajdúnánás a 11., Debrecen pedig a 15. a listán. A hajdúnánási Tiszavasvári úti szakaszon 17-es, a debreceni részen pedig 16-os a súlyozott baleset szám. A listán összesen 104 baleseti gócpont szerepel, vagyis megyénk két útszakasza országos összevetésben is kiemelkedően kockázatosnak számít. Részletek a Haonon. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Szokatlan vendég miatt riasztották a debreceni állatkertet egy emu kóborolt Hajdú-Sámsonban. Az állat olyan helyen volt, ami sem számára, sem az emberek számára nem volt biztonságos, ezért a rendőrök segítségével körbekerítették. Ezután az Ó-Debrecen gondozói befogták, majd az állatkerti szakemberek elszállították. Az emu jelenleg karanténban van, az állatorvosi vizsgálatokon is átesett. Egyelőre úgy tűnik, nincs komolyabb baja, most nyugodt körülmények között pihenheti ki a Hajdú-Sámsoni kalandot, számolt be róla a Hajdú Press. Nem lesz front felettünk, folytatódik a meleg idő, 34-35 fokos csúcsokra is számíthatunk a hétvégén. 17-19 fokig hűlhet le az éjszakai órákban a levegő, egyelőre csapadékra sem számíthatunk, helyenként felélénkülhet a szélmozgás. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, ha tehetjük, fogyasszunk sok folyadékot és kerüljük a tűző napfényt.